Ragashta Atlantif, if magaf, chif magaf, feleteretten if, korbitan kol magatulan kol una kozatnek is, damost zarum maifator, mozitaratan al, amazikolal chembe magavar, magamagama var. Netene bredekfel, megit sarum uchitaram, farat so egirigel. Nem kerekfel, nem megeker, atsom tovab